0: legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok, a patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosban van egy kétéltű jármű, egy vízibusz. Miután végiggördül Budapest utcáin, belecsobban a Dunavizébe, és utasait átszállítja egyik partról a másikra. A sárga River Ride feliratú jármű gyakran felbukkan a városban. Budapest kacsájának is nevezik. A különleges kétéltű jármű egy skót hajómérnök tervei alapján Máltán készült, és igazi nemzetközi összefogás eredménye. A felépítmény kínai, az alvázat és a motort az Iveco olaszországi gyárában szerelték, a jet hajtómű szintén olasz, a rádió adóvevő amerikai, a zeneközpont japán, a magyar hatósági és minőségi előírások teljesítéséhez pedig egy magyarországi cég készítette fel a kétéltűt. A busz farán felül pedig egy kis bolgár zászló jelzi, hogy Bulgáriában regisztrálták a hajót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülálló

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége
1: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hevesi Sándor téren a Pesti Magyar Színház előtti virágágyás oldalán Rejtő Jenő életművének talán legismertebbé vált művét, a kalandos sorsú 14 karátos autót találjuk. Kolodkó Mihálynak ez a szobra valóságos óriásnak számít a többi miniszobrához képest. Ennek az az oka, hogy a kocsi az Izabella utcán haladó autósok szemszögéből látható a legjobban. Ezért a szobrász olyan méretet választott, ami lehetővé teszi, hogy az alkotás menet közben kiszállás nélkül is megnézhető legyen. Rejtő Jenő író a Hevesi Sándor tér 5 szám alatt született, és erről a tényről mára utcanév is tanúskodik. Kolodkó úgy helyezte el az autó szobrát, hogy orrával pont Rejtő szülőháza elé fordul, mint egy arra mutatva. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyáktéri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyószent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyószent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolodkó Mihály művei elhelyezésekor mindig arra törek. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolodkó Mihály művei elhelyezésekor mindig arra törekszik, hogy a szemlélő a szobrok

0: hogy a kocka szülőatya magyar ember. Kolotkó bár gyerekként sokat játszott a bűvös kockával, soha nem tudta helyesen kirakni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Duna híd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 század méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltólaktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a magyar dolgozók pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Munkaszüneti nap van, az üzletek többsége zárva tart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevű megye déli területén található Bila-Cerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Az oroszok korábban azt közölték, hogy kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légi támaszpontokra és védelmi ipari intézményekre. Kijev főpolgármestere a várostér támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk, emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, így reagált a támadásra az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot, és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, ezt közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, az iráni kikötőkre vonatkozó blokád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a Katolikus Egyház fő a Szent Péter Bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg a világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünkösd hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récélas és Dombóvár között. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az Alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téli aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült. Helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Meghárt Ágost tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei hév vágányait használva a Margit híd Budai híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünkösd hétfő munkaszüneti nap van. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Holnap indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy-Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg. Társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egyórás utat nem élte túl. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapus pályafutását Koreny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Koreny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Koreny tangót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszt minőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünkösd hétfő munkaszüneti nap van. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagyvágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Holnap indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou űrhajó a Mennyei Palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy-Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg. Társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egyórás utat nem élte túl. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca busz megállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar

0: Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukac klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle delejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát űzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek, kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Alapítvány. Az Óbudai Egyetemen tartott konferencián 9 ország szakembereiből megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter. Cél a ruhaipari túltermelés és a környezetterhelés, valamint a pazarlás mérséklése, amely újratervezéssel, újrahasznosított textíliákból készült termékekkel és más innovatív fenntartható divatipari kezdeményezésekkel valósítható meg. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan nagyjából 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Ankarában könnygázt és gumilövedéket is bevetve ürítette ki a török rendőrség, az egyik legnagyobb ellenzéki erő, a Szociáldemokrata Köztársasági Néppárt székhelyét. A párt 2 évvel ezelőtt jelentős győzelmet aratott a helyhatósági választásokon Recep Tayyip Erdoğan elnök pártjával szemben. Azóta rendszeresek a bírósági végzésekkel alátámasztott támadások a szervezet ellen, legutóbb felfüggesztették a pártvezetőt. A rohamrendőrség erőszakos behatolása nyomán a politikus feladta barikádját és távozott az épület. Több más politikust is megpróbál ellehetetleníteni a hatalom. Ekrem İmamoğlu, isztambuli polgármester például már több mint egy éve börtönben van korrupciós vádakkal. 3 fős legénységgel elindult a kínai Szencsu 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A 3 űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
2: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tolltesteket menetelték, részgyűrűkkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyós tollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtoll készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Stalinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. 40 alkotás lesz az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napot, és javasolt vállat, takaró, póló és szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Két ukrán rakéta támadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium ma reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonostól, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. A 20 000 török és külföldi tanulóval, valamint elismert oktatókkal és kutatókkal rendelkező Bilgi Egyetem részese volt az Erasmus programnak is. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség csütörtöktől, egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egész napos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. A héten aláírhatják az uniós pénzekkel kapcsolatos megállapodást. Szünetel a jegyvásárlás a vasúti pénztárakban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása. Bekapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavasz köszöntés és termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, a 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő a héten ismét Brüsszelbe utazik tárgyalni, és a tervek szerint megállapodást ér alá Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével. Videomaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható. Több színész, sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióban rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs, brit válogatást is láthat a közönség. Csütörtöktől egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Műszaki hiba miatt nem lehet jegyet vásárolni a MÁV csoport járataira a pénztáraknál, a jegyautomatáknál és a járatok fedélzetén, tudatta a MÁV Inform. A MÁV Plus és a MÁV applikáció, valamint a mávplus.hu és a jegy.mav.hu segítségével továbbra is lehet menetjegyet váltani. A hiba javításán dolgoznak. Nagyon erős az UVB-sugárzás. A Hungarumet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Dél-Alföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró pólót viselni, illetve szalmakalapot, valamint fényvédő krémet használni. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor azért előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyári a száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb Dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy Nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula. Nyílt levélben kritizálták a volt miniszterek Orbán Anitát. Választ is kaptak. Számos köztéri előadás és közös tánc is lesz az idei placon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat. Orbán Anitát árulónak nevezték, és azt üzenték a külügyminiszternek, hogy szégyelje magát. Nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Így reagált Orbán Anita a fideszes volt kormánytagok nyílt levelére. Úgy fogalmazott, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A külügyminiszter jelezte, sokat mondó, hogy az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról egyetlen szót sem írnak kritikusai. Hűnek lenni pedig nem egy politikai oldalhoz, hanem Magyarországhoz szeretne, zárt a közösségi oldalán közzétett bejegyzését Orbán Anita. Magyar Péter közösségi oldalán reagált az aláírás nélkül kiadott gyalászkodó levélre. A miniszterelnök közölte, azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazát és a magyarokat. Azok, akik tálcán kínálták fel az országot idegeneknek, orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül. Magyar Péter jelezte, azt a női minisztert támadják és gyalázzák, akit ellentétben Szijjártó Péterrel nem véd 60 tekes a magyar adófizetők pénzén. Végezetül azt kérte, a volt miniszterelnök ne bújjon nők szoknyája mögé, játszon nyílt lapokkal és vállalja a tetteiért a felelősséget. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3-ig még érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló viselése, valamint a fényvédő krém használata is. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor azért előfordulhat, a Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyári a száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
2: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltak éppen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastron volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leopápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden tizedik embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3 óráig érdemes kerülni a napot, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rabló támadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Bőzinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez fekete medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden tizedik embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-ével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Láncid építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színháztörténeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalat.

0: Nalon zenével, történetekkel. A Záró Akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a mesélőbudapest@klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
2: Reklámot hallottak.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Lehel és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A héten két nagy vágány felújítási munka kezdődik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény. A déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket kettő laplac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamer zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, kedtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A héten két nagy vágány felújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei kettől egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Országszerte meleg az idő, elkezdődött a mekkai zarándoklat, zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzsa az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. Két éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök azt állították, hogy az ortodox egyházi vezető autójának csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbe vételéről. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője is két gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Keddtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobilklub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Országszerte meleg az idő, elkezdődött a mekkai zarándoklat, zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzsa az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök azt állították, hogy az ortodox egyházi vezető autójának csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbe vételéről. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője is 2 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője is 2 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Országszerte meleg az idő, zavartalan a hazai kerozin ellátás, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobielszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzet közi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja, modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első három helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajznévbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Johann Sebastian Bach, második brandenburgi verseny, első tétel, Allegro. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínházi épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobielszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21-10 éves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20% nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a Mávinform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai hídfőjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágány felújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A fő homlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A fő homlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszon pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Corvin köz az 1956-os forradalom egyik legjelentősebb fegyveres központja volt. Az 1957-es felújítást követően az épület 40 évig megőrizte formáját. A 90-es években multiplex mozi rendszert alakította ki benne. Az elmúlt évtizedben a Corvin Budapest filmpalota számos rangos rendezvénynek adott otthont, és évekig a magyar filmszemle egyik helyszíne is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használtcikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszon sportlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dréher sörgyár elődjét, a Kőbányai Serfőző Társaságot 1854-ben alapították. A sörfőzdét idősebb Dréher Antal virágoztatta fel, majd a leszármazottainak vezetése alatt a Kőbányai Sörgyár az ország legnagyobb sörgyára lett. Az épület főbejárata előtt található miniszobor utal a múltra, és megidézi azokat az időket, amikor Budapest utcáin a nagy termetű lovak vontatta kocsikon hordták szét a vendéglőkbe, kocsmákba a sörös hordókat. Egy másik miniszobrot, a gyáralapító idősebb Dréher Antalt ábrázoló alkotást a művész a belső gyárudvaron helyezte el. A sörgyáros egy korabeli fasörös hordón áll, kezében jellegzetes sétapálcáját tartja. Az utóbbi művet a gyár dolgozói és a szervezett gyárlátogatások résztvevői tekinthetik meg. A két figura gondolata a gyár indulásának 165. évfordulóján 2019-ben született meg az alkotó Kolotkó Mihály fejében, és a sörgyárral közös együttműködés eredménye.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az MTI híreit